ninam ɔno na wɔkyekyagyeano ɛdeɛ aseda bɛma yɛgyefo ɛnsɔre ninam ɔno na wɔkyekyeyɛ tata ɛde aseda bɛma yɛgyefo ɛnsɔre ninam yesu na wɔkyekyagye miɛ ɛde aseda